szóval hazaértem és felmásztam a hatodikra. Arcom ablakát kinyitottam az egér szagú betonos, hogy galambszárny jelentést kapjak, mikor hirtelen a cigarettám az ujjamra tekeredett. Lefelé nézve éjjel háromkor a krisnyai buborékok átszúr szíve mögött a stratoszféra ecsetlángja. Jó, hogy fekete.

Sárgazinja zsörögatás után fenyőasztalom sarkán fészkhez raktam az összegyűjtött és be nem fizetett számlákba. Csontjaim hegedülnek. Szemgolyam óra mutatója őszül a hajszálam a számpadon. Lefelé nézve a szökőkútban éjjel háromkor a kristályba bolygok átszúrt szíve mögött a stratoszféra esetlánkja még mindig ugyanolyan. Sóhaj fekete.

Rázdnok hányás szaga, dinnyehíjak fölötti legyek mögött. Törbecsül a hajnal horizontjának véres tinta lovaglása. Pálafanfároktól zengő tengerbörtös sós szentelt vizében szőkült hajad mögé